0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 23-a, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Beloyannis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyannis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronzharangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház beloyanniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, és amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Manitas de Plata, a dél-franciaországi cigány flamenco legendás gitárosa, akinek különleges játékával a flamenco a világ számos országában új közönséghez jutott el. Manitas de Plata eredeti nevén Ricardo Baliardo 1921-ben született a dél-franciaországi Cétében egy cigány karavánban. Családja a Spanyolországból Franciaországba került katalán cigány közösséghez, a kálókhoz tartozott. A gitározás már gyermekkorában természetes része volt életének, családjában több kiváló muzsikus is volt, őt pedig elsősorban nagybátyja El Moro vezette be a flamenco világába. Művész neve a Manitas de Plata spanyolul ezüst kezecskéket jelent, amely jól utalt rendkívüli kézügyességére. A fiatal Ricardo sokáig elsősorban saját közösségében muzsikált, nem kottából tanult, hanem hallás után sajátította el a flamenco fogásait, és hosszú éveken keresztül a dél-franciaországi kávéházakban, vendéglőkben és cigány összejöveteleken játszott. Játéka egyre híresebb lett, és idővel már nem csak a közösség tagjai, hanem a művészvilág képviselői is felfigyeltek rá. Pályafutásának egyik legfontosabb fordulópontját Lucien Clerge fotóművésszel való találkozása jelentette. Clerge a dél-franciaországi cigány közösség életét fényképezte, és közben megismerte Manitas zenéjét is. Az ő közvetítésével kerültek el a gitáros első felvételei az amerikai közönséghez. Manitas azonban ekkor még rendkívül bizalmatlan volt a lemezkiadókkal szemben, és az utazástól is tartott, ezért a felvételi berendezéseket végül Franciaországba szállították. Egy Arlé melletti régi kápolnában rögzítették azokat a felvételeket, amelyek később világszerte ismertté tették a nevét. A siker után nem lehetett megállítani. 1965-ben New Yorkban a Carnegie Hall színpadán is fellépett, és ezzel a dél-franciaországi cigány közösségből érkező gitáros bekerült a nemzetközi koncertéletbe. Ezt követően a világ számos országában adott koncerteket, lemezei pedig óriási példányszámban keltek el. Pályája csúcsán több 10 millió lemezt adtak el a felvételeiből, ami flamenco előadóként egészen rendkívüli nemzetközi sikert jelentett. Manitas de Plata a 60-as években valóságos kulturális jelenséggé vált. A korszak több ismert művésze is rajongott érte, baráti kapcsolatba került, többek között Pablo Picasso-val, Salvador Dalival és Charlie Chaplinnel is. Picasso különösen nagyra becsülte játékát, amikor 1964-ben Arléban meghallgatta a gitárost, annyira lenyűgözte az előadás, hogy rajzot készített Manitas gitárjára. Picassoval való kapcsolata azért is érdekes, mert Manitas számára a gitár nem egyszerűen hangszer volt, hanem a cigány kultúra és saját életének egyik legfontosabb kifejezési eszköze. Játékában a hagyományos flamenco erőteljes ritmikája találkozott a sajátos, sokszor kiszámíthatatlan improvizációval. Nem feltétlenül követte a flamenco kötöttebb szabályait, inkább ösztönösen alakította a dallamokat, és előadásait saját temperamentuma határozta meg. Manitas zenéjének egyik legjellegzetesebb vonása a jobb kéz rendkívüli ereje és gyorsasága volt. Pengetése egyszerre volt látványos, energikus és rendkívül kifejező. Játékát nem a visszafogott elegancia, hanem inkább az intenzitás, a spontaneitás és a színpadi jelenlét jellemezte. Ez tette őt olyan előadóvá, akinek koncertje nem egyszerűen zenei produkció, hanem valódi élmény volt. Fontos része örökségének a családi zenei hagyomány is, fiaival és rokonaival rendszeresen együtt lépett fel, és közvetlen kapcsolatban állt José Reyes családjával is. José Reyes és Manitas de Plata egy ideig együtt muzsikáltak, később pedig Reyes fiai és Manitas családjának tagjai között alakult ki az a zenei közeg, amelyből a későbbi Gypsy Kings is kinőtt. Így Manitas hatása nem csak saját felvételeiben, hanem a következő generációk flamenco és rumba zenéjében is tovább élt. Manitas de Plata életműve azért különleges, mert egy olyan közösségből indult, amelynek zenéje sokáig elsősorban saját környezetében élt, ő azonban világszínpadokra vitte ezt a muzsikát. Nem klasszikus értelemben vett akadémiai zenész volt, ereje éppen az ösztönös muzikalitásban, a hallás után megszerzett tudásban és az egyéni előadásmódban rejlett.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Manitas de Plata felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 23-án nyár utóhavában már negyedik alkalommal jelentkezünk. Bence és Fülöp napján ajánlom is témáinkat egy-egy mondatban. Eredeti szlovák viseletben érkeztek a résztvevők a Bánki Folklórfesztiválra. Fotók is készültek, amelyeket albumba rendeznek majd. Lassan negyed százada énekelnek együtt, nem csak horvát tagjai vannak, a Harkányi Horvát Vegyes Karnak. Kutatja és megörökíti sváb ősei emlékeit a Baranyai Solymos Kristóf. A filmeket saját csatornáján bárki megnézheti. Minden nyáron zenei táborba vonulnak Dunafalvára. A magyar és a balkáni népzenei hagyományokat követi a Sikösdi Danubia Tambura zenekar. Közös román táncházzal indult az Elekiek világtalálkozója. A hagyományőrzők és a vendégek együtt ropták. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Kiemelkedő kulturális tevékenysége elismeréseként Herceg Szántó díszpolgárává választották Kózik Illésné Csátik Évát, a Herceg Szántói Veszeli Szántókovcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület elnökét. Az ünnepélyes díjátadón a kitüntetett Mándik Predrag kollégánknak nyilatkozott.
2: Természetes dolog nekem az, hogy tanítottam, gyűjtöttem ugye anyagot a szokásokról, öregekkel foglalkoztam, gyerekekkel, ifjúságival. Mivel ugye nemzetiségi hagyománynyőrző egyesület vagyunk, Veszeli Szántó, Herceg Szántó, lefordítva magyarul, az összetétel, nálunk mindenki táncolt, szerbek, sokácok, magyarok. És mivel mindenki táncolta, ez nagyon szép volt. De meglepődtem, úgy örültem, mert én gondolom, hogy ez a legnagyobb elismerés, hogy saját falumba a vezetőség vagy az emberek megbecsülik valakinek a munkáját, amit csinál. Úgyhogy úgy érzem akkor, hogy jót tettem, jót csináltam, mert gondolom nem hiába kaptam ezt a szép nagy díjat.
1: Az interjú hosszabb változatát műsorunk egy későbbi adásában hallhatják majd. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pályázatot hirdetett a szervezet új hivatalos logójának elkészítésére. A nyertes pénzjutalmat kap. A műveket az atru@atroroman.hu címre várják augusztus 31-ig. A pályázat célja egy eredeti, reprezentatív és könnyen felismerhető logó megalkotása, amely kifejezi a magyarországi román közösség identitását, egységét, kulturális örökségét, hagyományait, és így a magyarországi románok szimbólumává válhat. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának honlapján és közösségi oldalain is megjelent a Koch mit, mach mit, azaz Tarts velünk, főz velünk ifjúsági projekt új videója, amelyben ezúttal a vállai hagyományos ételeket mutatják be. A teljes projekt keretében 30 fiatal, 26 magyarországi német településen készített rövid, főzős filmeket. A videók magyar nyelven és német felirattal készülnek, a receptek pedig mindkét nyelven elérhetők. Augusztus 28-án és 29-én rendezik meg a bosnyák találkozót a Baranya megyei Kökényben. Pénteken a program délután 6 órakor a településről szóló Bosnyák Horvátok 3 évszázada című könyv bemutatójával kezdődik. Szombaton horgászverseny, kispályás labdarúgó torna és főzőverseny is lesz. 5 órakor horvát nyelvű szentmisét tartanak. 6 órakor kulturális program kezdődik, az esti bálon pedig az orkesztrál Planina zenél. A Csorvási Evangélikus templom felszentelése 125. évfordulójának alkalmából augusztus 29-én szombaton rendezik meg a Csorvási Szlovák napot. A 10 órakor kezdődő istentiszteletet követően ünnepi közgyűlést rendeznek, majd emléktáblát avatnak és emlékfát is ültetnek. Délután fellépnek a helyi, valamint a tótkomlósi, telekgerendási, csabacsüdi és diószegi zenekarok, táncosok. A napot zenés mulatság zárja. A gyulai várkertben szeptember 12-én 20. alkalommal rendezik meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált és Családi Napot. Tavaly több mint 500 csapat jelentkezett, és idén is legalább ennyi résztvevőt várnak. A várkertben fellépnek a magyarországi román nemzetiségi kultúrcsoportok is. A főzőversenyre a csapatok szeptember 1-jéig regisztrálhatnak az Országos Román Művelődési és Közösségi Ház székhelyén, Gyula, Sáros utca 17 szám, vagy e-mailben a romanmufhaz@gmail.com címen.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, július végén rendezték Bánkon a magyarországi szlovákok 30. országos folklórfesztiválját. Bárcsak délután kezdődött a színes program, de már délelőtt is viseletbe öltözött emberekkel lehetett találkozni a nógrádi faluban. Három helyszínen ugyanis fotózás zajlott hazai és szlovákiai fotósok irányításával, akik igyekeztek megörökíteni a hazai szlovák népviseletet. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége felhívására öltötték fel több százan a gyönyörű ruhákat, hogy egy albumba rendezzék majd a fotókat. Természetesen voltak ünnepi, hétköznapi és a rekkenő hőség ellenére még téli viseletek is. Sokan kizárólag csak a fotózásra érkeztek. Bencsik János kollégánk elsőként Homoga Józsefet, a Nógrád megyei fotóklub elnökét kérdezte, aki maga is fényképezett, és ő koordinálta a fotósok munkáját is.
1: Gyönyörű napra ébredtünk, és az idei évfolyam éppen olyan, hogy kegyes hozzánk az időjárás, és nem szakad az eső, mint az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi 5 évben legalább. Ön már a kezdetek óta itt van, mióta a magyarországi szlovákok országos folklór találkozóját megszervezték. Azt hiszem, hogy már a kezdeteknél is itt volt, de ma sokkal több feladat hárult önre.
2: Hát igen, van nagyon nagy dolgot kellett végrehajtanunk, hiszen beérkező szlovák népviseletbe öltözött párok, emberek, azokat fotózni kellett, 5 fotóst kellett összecsődíteni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ezen kívül természetesen itt Bánkon mindig nagy forgatag van. Magyarországi szlovákokon kívül nemzetközi csoportok is érkeznek, most is ciprusiak, ukránok. Ezek itt mindig hihetetlen nagy népszerűségnek örvendenek. Nagyon sokan jönnek ide. Ezek a kiállítások, amiket itt már több mint 10 éve szervezünk és kirakunk, látogatottak olyan szempontból, hogy aki elmegy mellette, az vet rá egy pillantást, ha csak egy pillantást is. Érdekesség természetesen, ez mind a szlovákságnak a története, emlékek, látják magukat, megjegyzik magukat, és mutogatják egymásnak, hogy képzeld el, én milyen fiatal voltam még itt, és hogy megváltozunk még ehhez hasonló.
1: Itt van a fényképezőgép a kezében. Amikor hazaér Bánkról, akkor hány fényképet kell szelektálni, rendezgetni?
2: Hát azt nem tudom, hogy mennyit kell, azt tudom, hogy nagyon sokat fényképezünk ma. De nem csak itt, hanem ugye mikor megkezdődött a fesztivál szerdán, Soroskőbe is ott is kellett fényképezni. Aztán Salgóterjembe 2 este.
1: Ez ugye a nemzetközi nógrádi folklór találkozó, vagyis a fesztivál, és 30 évvel ezelőtt megalakult ezzel párhuzamosan a magyarországi szlovákok országos folklór találkozója is. Ön hogy látja, mit jelent ez a fesztivál a magyarországi szlovákoknak, illetve ennek a kisközségnek?
2: A magyarországi szlovákoknak egy bemutatkozási lehetőség. Hihetetlen jó bemutatkozási lehetőség, és ténylegesen minden évben különböző csoportok, van amikor kihagyja, van amikor jön, van amikor egymás után többször is jönnek ezek a csoportok. Ez nagyon nagy dolog Bánknak, egy szédületes jó program. Forgatag van, itt járkálás, fürödnek, közben láthatják a programokat. Egy bánki községnek ez nagyon nagy dolog.
1: 5 fényképész fotózott ma, és a magyarországi szlovák népviseleteket örökítették meg. A terv az, hogy készül majd egy kiadvány. Nem is tudom elmondani, hogy végülis hány párt vagy hány embert kellett ma fotózni, és milyenek a lehetőségek a kiadványba, vajon mindenkibe kerül?
2: Hát azt hiszem, hogy mindenki nem. De hát ez egy természetes dolog, hogy mindig túl van fotózva, hiszen a legjobbakat kell majd kiválasztani, mert az nem lehetséges, hogy mindig kikerüljön. Ebben az évben biztos, hogy nem lesz lehetőség a kiadvány elkészítésére, de hát elő lesz készítve.
1: Hány embert kellett fotózni vajon hozzávetőleg?
2: Hát körülbelül 200 embert kellett fotózni, de az nem egy-egy képet egy emberről, bőleg egy menyasszony, külön a kisgyerekek csoportba, a család, sok-sok. Azt még szeretném elmondani, hogy az 5 fotós az egyrészt Naszvadról, Szlovákiából érkezett egy fotós barátom, aki már részt vett annak idején a magyarországi szlovák menyasszonyok, legények fotózásán is, akkor is besegített nekem. Ezen kívül Klenovicről is érkezett egy fotós, illetve a Nógrád ügyi fotóklubban volt két barátom, akiket biztattam arra, hogy gyertek. Örülök neki, hogy már vége.
1: A termés learatva.
2: Hát igen, most már csak majd rendszerezni kell, és az még nagyon-nagyon nagy munka, borzasztó nagy munka. De hát meglátjuk, ha még bírjuk idővel, erővel, egészséggel.
3: Gyönyörű fekete, brokát viseletben érkezett a fotózásra Budapest 17. kerületéből Papné Polerecki Rozália, a Rákoskeresztúri szlovák önkormányzat elnöke.
4: A fővárosban két kerületben hordanak még ma is viseletet, ez a Rákoskeresztúr és Cinkota. Ez az én viseletem ma egy templomi viselet, amikor gyászolok. Gyászoló viselet. Ez egy selyem öltöny, tulajdonképpen egy fekete szoknyával, fekete selyemkendővel, imakönyvvel, rózsafüzérrel, és ugye amiben sírjuk a bánatunkat, keszkenővel.
1: Honnan van ez a viselet?
4: Rákoskeresztúron nagyon érdekesen legalább egy 20-30 évig nem kerültek elő a viseletek. Aztán megalakult az önkormányzat 1995-ben, majd rákövetkező évben 96-ban az asszonykórus, és akkor szép lassan előkerültek azok a féltve őrzött ruhák, amiket az asszonyok elődeik, anyáik és nagyanyáik hordtak. Gyakorlatilag Rákoskeresztúron nagyon sok viselet megőrződött, megmaradt. A volt régebben tánccsoportunk, a tánccsoportuk is eredeti viseletben táncolt, az asszonykórusnak is több rendruhája van. Ezek a anyáik és nagyanyáik viseletei.
1: Magyarul ez eredeti? Tehát nem legyártották kép alapján, hanem ez teljesen originál, igen, amit megtaláltak.
4: Ez teljes mértékben eredeti. Ez onnan is nagyon jól látszik, hogy eredeti, hogy egy icike-picikét ugye szűköcske, egy icike-picikét rövidecske. A régebbi anyáinknak, meg a nagyanyáinknak nem volt ilyen hosszú derekuk, nem voltak ilyen válasak, mint mi. Ezért egy kicsit nehezebb találni olyanokat, amik még ma jó, de elmondom, hogy a 10-20 darab felsőből ez az egyetlen egy, ami úgy, ahogy rám jön, és nem látszik annyira, hogy picike már nekem. Igen, a szoknya is eredeti, az alsó szoknyák is eredetiek, a kötény is eredeti, minden régi eredeti.
1: Azért ezeknek az anyagoknak az a tulajdonossága is megvan, hogy egy idő után, az idő elteltével avottá válnak, magyarul szakadhatnak, vagy esetleg talán nem tudom, hogy a moly. Tehát itt most arra vagyok kíváncsi, hogy hol tárolják, hol tudják ezeket úgy megőrizni, hogy ezek valóban megmaradjanak és ne sérüljenek, hiszen nagyon nehéz velük bánni, gondolom, a felvételnél levenni.
4: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye régen nem úgy mosták az emberek a ruháikat, mint ma. Hogy egyszer fölveszem, leveszem, már mosom is. Régen gyönyörű szépen tárolták, a szoknyákat például összegurigázták, hosszába tárolták, fektetve, behúzva harisnyába, ilyen régi harisnyákba tudják azok, nem harisnyanadrágba, harisnyákba, és volt szerencsém egy olyan, hát 8 évvel ezelőtt egy ilyen régi, meghalt a néni, az utolsó percéig viseletbe járt. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szekrényekbe szépen, színek szerint sorba föl voltak tekerve a szoknyák, föl voltak akasztva az ingek, sok-sok moly írtóval berakva. Külön voltak a strikányok, a téli ruhák, a nyári ruhák, az ünneplős ruhák, a hétköznapi viseletek. Nem olyan bonyolult, mint amilyen bonyolultnak látszik. Tulajdonképpen egy bizonyos rendszerint tárolták, amit ma is csinálunk a saját modern világunkba, csak másképp fektették a ruhákat, vagy másképp tárolták a ruhákat. Kiszellőztették. Amikor jött a tavasz, akkor szépen kibontották a ruhákat, szoknyákat, kirakták a napra, majd összegöngyölték és visszarakták. Én a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke vagyok, igen, a 17. kerületben, és van nekünk egy klubhelységünk, és ott vannak rengeteg viseletes ruháink, és tulajdonképpen nekünk csak be kell nyúlni szinte a szekrénybe, és elő kell venni. De ez a viselet, ami most rajtam van, ezt én állandóan hordom, mert például nagypénteken Ecseren van egy hagyomány, a Szerelempatakban való mosdás, és ugye akkor is gyászolunk, akkor is gyászviseletbe megyünk, és én oda szoktam ezt fölvenni.
3: gyönyörű nyári nap van.

olyan kényelmes a sok szoknya. És én azt gondolom, hogy ez a rendezvény most nekünk, Rákos Keresztúrnak, ez ilyen utolsó alkalom. Már alig vagyunk a faluba, akik, vagy hát úgy mondom, hogy faluba, de Rákos Keresztúr, mint faluról beszélek. Alig vagyunk a faluba, akik még szlováknak vallják magukat, szívesen viselik a viseletet. Én például bárhol vagyunk, vagy bármilyen rendezvény van, én biztos elsőnek veszem föl, és utolsónak teszem le. És azt mondtam az asszonyaimnak, hogy jöjjünk el mindenképpen, bárhogy lesz, bármint lesz, mert ez az utolsó alkalmak egyike, amikor megörökíthetőek ezek a ruhák. És muszáj hozzá csatlakoznunk ugye az egész ország szlovákságához, és miután itt az egész ország szlovákságából merítve van a viselet, ezért örültünk neki, és mindenképpen boldogan jöttünk el, mert ezt meg kell őrizni. Yeah.

0: A népviseletek, a dallamok és a közös gyökerek, erről szólnak a Harkányi Horváth vegyes kórus fellépései. A következő interjúban az együttes korábbi vezetője, alapítója és jelenlegi tagja, Radosnainé Geosics Györgyi arról beszél, hogyan telt a kórus idei éve a hagyományőrzés jegyében, és még milyen fellépések várnak a tagokra az év végéig. A riporter Balatinácz Renáta.
1: Hogyan telik a nyár a Harkányi kórus számára? Nagyon sok fellépése van a vegyes kórusnak?
2: A vegyes kórusnak nagyon sok fellépése volt a tavasz folyamán is, nyár elején, ezért júliusban egy kicsit hosszabb szünetet, lélegzetvételt adtunk a kórustagoknak, és ma volt az első alkalom Nagyboldogasszony ünnepén, hogy a kórusból egy páran mentünk zarándoklatra, Mohácsra. A Mohácson volt a Mohács 500 évfordulóval kapcsolatosan, most a Nagyboldogasszony napján volt egy zarándoklat. Pécsről indult a busz, és mi baranyai kórusokból összeállt egy énekkar, akit egy horvátországi tanárnő, énektanárnő és karvezető, karnagy, ő tartott nekünk már egy 2-3 alkalommal próbát, és készültünk ehhez a miséhez, erre a zarándoklatra, mert a mise után a horvát nyelvű

0: Mise után volt egy kis koncert is, és ott adtok elő azokat az énekeket, igazi régi, eredeti horvát népdalokat, amit ő betanított nekünk, és ezt is ott adtuk elő. 13-án volt az első próbánk, addig szüneteltünk, és most megbeszéltük a további teendőket, mert igen, van már a kórusnak teendője. Szeptember 5-én lesz Harkányban a Szüreti Fesztivál, és arra már kaptunk meghívást a várostól, azt mindig a város szervezi, és megkaptuk már a meghívást, úgyhogy szeptember 5-én lesz a nagy szereplés majd a kinti szabadtéri színpadon. Utána a következő, amire nagyon készülünk, és igazából Harkányi rendezvény a 7. horvát kórus találkozó, amikor 13 kórus van már, aki jelentkezett, és akkor ez egy szeptember 19-én lesz egy ez a nagy rendezvényünk, és utána október elején megyünk, első szombatján megyünk Kacsmárra, szintén kórus találkozóra, és utána meg már készülünk, november 7-ére esik most éppen, mert szoktuk mindig október utolsó szombatján, de most mivel minden szentek éppen közel van ahhoz, és ezért nyilván, hogy nem lesz akkor semmi rendezvényünk, és ezért november 7-ére esik, és akkor lesz a hagyományos horvát estünk. Tehát arra készülünk megint most már új repertoárral, és ez lesz most tulajdonképpen a horvát önkormányzat meg az énekkarnak az elkövetkezendő időben. Ugyanakkor, mivel most tavaly novemberben alakult az egyesületünk, kulturális egyesületünk, és azon belül van most, nagyon örülök neki, tánc, és van tánccsoportunk, és tánc minden héten próba, és ezért most igazából már szerepeltek a horvát esten, amilyen nyári horvát esten július 11-én a táncosok, és most a következő lesz majd a horvát est, amire majd készülnek igazából, és az lesz majd az igazi nagy fellépés az egész város előtt.
1: Hány aktív tagja van jelenleg a vegyes kórusnak?
0: 20 körül van az aktív tag, azon kívül van, aki így néha becsatlakozik még a kórushoz, akik régebben énekeltek, és akkor ők is azért akkor becsatlakoznak, hogyha megyünk ilyen nagyobb szereplésekre, meg plusz hát akkor a zenészek, és akkor ugye most hát a kulturális egyesülettel is együttműködünk nagyon, és ott hát a táncosok azok különböző létszámmal, de most, amikor volt ez a horvát est, amikor először léptek fel, tulajdonképpen most 20-an táncoltak.
1: A kórus minden tagjának van valamilyen horvát kötődése, gyökere?
0: Hát nincsen mindenkinek horvát kötődése, de vannak évek óta már szimpatizánsok. Úgyhogy van nekünk például 21 éve működik a kórus, és már 21 éve van olyan, aki nem horvát, de szereti nagyon a horvátot, járt horvát tanfolyamra is, tanulta a horvát nyelvet, és tulajdonképpen minden próbára szinte elmondhatom, hogy ő például eljön, de vannak így többen is szimpatizánsok, akik eljárnak. De hát ugyanígy a táncnál is úgy van, hogy nem mindenki horvát kötődésű, de nagyon szereti a táncot, sőt, még mondhatom, büszkén mondhatom, hogy van egy igazi, de tényleg igazi német származású, nem magyarországi sváb származású, hanem Németországból települtek ide, vettek itt házat, és az is rendszeresen eljár a próbákra, és még mindig mondom is neki, hogy biztos van neki valami horvát gyökere, mert nagyon jól tudja horvát táncokat kitáncolni.
1: Köztudott, hogy Harkány nem horvát település, de nagy számú horvát közösség él itt, akik nagyon aktívak. Mely településekről költöztek ide?
0: Igen, tulajdonképpen évek óta, ugye évek során, ahogy jöttek, legfőképpen, legtöbben a Dráva mentéről jöttek, Felső-Szentmártonból, Drávasztáráról, akkor van Dráva keresztúrból is, akik jöttek, és ugyanakkor vannak ugye sokácok, akik itt Versend és Mohács környékiek, Kásádról is vannak, vannak Szalántáról, vannak Pécsudvardról, vannak Pécsről, táncosaink is Alsó-Szentmártonból származóak vannak, akik jönnek táncolni is, meg énekelni, Siklósról, most már Siklósról is vannak, akik átjárnak a táncba is, meg hát a vegyes kórusba, úgyhogy hát ilyen vegyes, nem véletlenül az a nevünk, hogy vegyes kórus, mert a népviseletünk is vegyes, és a falvakból is vegyesek vagyunk.

0: Solymos Kristóf sváb származású egyetemista, a Baranyai Hosszúhetényben született. Tanulmányai során került kapcsolatba a filmkészítéssel, melyet a németség javára szeretne hasznosítani, ezért egy népszerű videó megosztón saját készítésű, svábokkal kapcsolatos kisfilmeket oszt meg. Arnold Krisztina lett figyelmes a filmekre, és ezek után megkereste Solymos Kristófot is.
1: Most akkor magyarországi német vagy sváb? Melyik a helyes szó? Melyik használatát érdemes kerülni? A kérdés sokszor felmerül a témával kapcsolatos beszélgetésekben, én mindkettőt rendszeresen használom, akárcsak kerülendő a szóismétlést, de azt, hogy melyik pontosabb a kettő közül, vita övezi.
2: Végzős filmrendezői diplomámra készülök most mesterszakon az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen. Azelőtt egy televíziós műsorkészítő alapképzést végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Jelenleg Budapesten élek, de viszonylag gyakran jövök vissza Baranyába is.
3: Hosszúhetény, a szülőfalu, innen származik ez az érdeklődés a svábok iránt?
2: Nem igazán egyébként, annak ellenére, hogy az oktatásunkban azért benne volt a németek iránti érdeklődés és elkötelezettség, tehát vittek minket mondjuk Szekszárdra színházba, én is játszottam egyébként be egy sváb zenekarban is, tehát abszolút megvan a magyar mellett a német hagyományőrzés is a faluban, de egyébként Hosszúhetény az azért elsősorban egy magyar falu.
3: De az ön családjában a németség az jelen van?
2: Így van, igen. Az én családom az mindkét irányból, édesapám és édesanyám felől is német származású. Édesapám felől egy ilyen urbánusabb pécsi szekszárdi vonal elsősorban, már egy asszimilálódottabb, magyarosodottabb, ezért is van egyébként magyarosítva a nevünk. Édesanyám felől pedig abszolút a legklasszikusabb erdősmecskei, fekedi, bátvarasdi, óbányai németek a felmenői.
3: Schwabenland Ungarn. Ezzel kapcsolatban figyeltünk fel önre. Mit is jelent ez pontosan?
2: Hát a Schwabenland Ungarn az alapvetően az úgy indult, hogy én elkezdtem érdeklődni a saját származásom iránt nagyjából 2 évvel ezelőtt, és a cím az egy nagyon-nagyon egyszerű, van egy dal, a Schwabenland más nevű dal, és ebből vettem ki az elejét. Igazából ez a Schwabenland, és a Schwabenland viszont foglalt volt a YouTube-on, éppen ezért az Ungarn hozzá lett illeszve, ennyire prózai oka van, hogy ez így lett elnevezve. És hát igazából ez is egy egyetemi projektből indult, ez a videósorozat. Csináltam egy interjút Léna nénivel, egy 85 éves fekedi hölgyel, aki nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon érdekes dolgokat mesélt. Interjút kellett csinálnunk az egyetemre, és ezt elkészítettem, és utána talán igazából azt mondták, hogy hát ez nagyon érdekes, és lehet, hogy érdemes lenne abban gondolkozni, hogy ebből többet csinálni.
3: Tehát ezen a csatornán elindult egy ilyen sorozat.
2: Az idős emberekkel való interjúzással kezdődött, erre is akartam az egészet felépíteni. Azért is, mert egyébként volt egy nagyon erős inspirációm a témában, ez a Székelyföld 1000 arca nevű YouTube csatorna. A barátom Székely, és ő mutatott nekem néhány videót ebből a Székelyföld 1000 arca nevű sorozatból.
3: A hobbi lett ebből az egészből.
2: A célom alapvetően az egésszel kapcsolatban az volt, hogy én magam megismerjem a származásomat, és egy olyan típusú személyiség vagyok, aki nagyon beleássa magát akármivel is kezd el foglalkozni, és nagyon mélyen megpróbálja megismerni, és gyakorlatilag folyamatosan azzal foglalkozik, amikor egyszer valami beránt. Ezért gondoltam, hogy miközben én a saját erőségnek és származásomnak a történetét próbálom visszafejteni, közben ezt az egész utat, kvázi ezt dokumentálom, ebből is születtek később ezek a videóesszék, amikben több hónapnyi, vagy adott esetben akár egy évnyi kutatásnak is az eredménye az, hogy egy videóban így elmondok dolgokat, amiket én találtam a különböző forrásokban a németségről.
1: A helyzet könnyen levezethető a rovar-bogár paradigmán keresztül. Minden sváb német, de nem minden német sváb. Nem svábok, többek között a frankok, a bajorok, a cipszerek, a hiencek, az osztrákok, a rajnavidékiek és a heidebauerek sem, így a pontosítás érthető.
3: Most olvasgattam hozzá a kommenteket, elég pozitív reakciókat találtam.
2: A magyarul készül a sorozat, és ez igazából két okból történik így. Nekem van egy B2-es középfokú nyelvvizsgám, én nagyon sokat tanultam németül, és egyébként nagyon szerettem is a német nyelvet. Mikor megismertem az ezzel kapcsolatos származásomat, akkor az elvárásaim saját magammal szemben, ezért is mondtam, hogy inkább magyarul vállalnám ezt az interjút. Nagyon magasra nőttek. Egyrészt sokkal kényelmesebb nekem magyarul csinálni, mert komolyabban vehető tartalmakat tudok csinálni, mondjuk ahol amiben van eredeti kutatás is. Illetve a másik, ami szintén egy fontos szempont, hogy én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a tartalmak, ezek olyan magyarok felé is szóljanak, akik esetleg sváb származásról, de nem tudják magukról. Ahogy én sem feltétlenül tudtam, az én nagymamám egy nagyon-nagyon klasszikus sváb néni volt, igazából a fejkendővel és folyamatos német beszéddel, folyamatosan a Stramli zenemet mellett a rádióban, viszont ennek ellenére előre ez rejtett volt, mivel nagyon sok magyarosítás volt a családban, és igazából a négy nagyszülőmből egynek volt csak német vezetékneve, annak ellenére, hogy egyébként mind a négyen legalább félig svábok.
3: Mennyire lesz idő ezt folytatni a jövőben?
2: Most fogok végezni az egyetemen, az lenne a terv, hogy hát látva a pozitív reakciókat, illetve azt, hogy erre van igény, ezt nagyon szívesen megpróbálom folytatni, és kiterjeszteni még nagyon sok témára, ami érdekel ezzel a témával kapcsolatosan, mert úgy gondolom, hogy a magyarországi németség vagy a svábság történet az egy nagyon színes és nagyon érdekes téma.
1: A sváb szó ismertebb, elterjedtebb, és hiába a negatív konnotációk, rengetegen a mai napig büszkén használják magukra ezt a szót, pontos vagy sem. Az őseim is többnyire ezt használták magukra, pedig akiktől ezt hallottam, ők pont frankok voltak.

0: Május 9-e az országgyűlés alakuló ülése óta országos hírnévre tett szert a Nebel Zsolt irányításával működő Sükösdi Sugó Tambura zenekar, amely nemrég vált ki a Sükösdi Magyarok Nagyasszonya katolikus általános iskola kötelékéből. Az intézményben már 10 éve folyik néptánc, illetve zeneoktatás, zongora és tambura hangszereken. A kezdeményezés sikerességét igazolja, hogy többek mellett ugyanebben az intézményben ismerkedett meg a tambura zenével Kárpáti Rómeó, Sipos Bence, Gombár Mártin és Kárpáti Viktor, akik Balogh Jánossal kiegészülve alkotják a Sükösdi Danubia tambura zenekart. Mentoruk, egyben az iskola igazgatója Mihálovics Ferenc szervezésében nyaranta Dunafalván néhány napos tábor keretében fejleszthetik zenei tudásukat és bővítik a repertoárt. A táborban Rádics Milenkó járt.
1: Minden évben van itt egy ilyen kis 3-4 napos zenekari edzőtáborunk a művészeti vezetőnkkel, Hagatics Krunoszláv Kítyóval.
2: Ez most egy repertoárbővítő tábor?
3: Részben, de specifikus koncertszámokat is kezdünk.
2: Miből áll a zenekar repertoárja egyébként?
1: Foglalkozunk magyar népzenével, mulatósabb dolgokkal is, legyenek azok nóták, csárdások, friss csárdások. A másik fő csapásvonalunk a balkáni zene, legyen az népzene vagy írott zene. Főként most ezzel foglalkozunk ebben a táborban, illetve stíluson vagy műfajon belül bővítjük a repertoárunkat.
2: Miért a Balkán?
1: Egyrészt a művészeti vezetőnknek is az egyik csapásvonal ez az irányvonal, másrészt meg mi is nagyon-nagyon szeretjük, mindannyian rengeteget hallgatjuk a Balkán zenét.
2: Sükösdi általános iskolában 2016 óta van zeneoktatás. Ti ott kezdtetek?
3: Ott kezdtünk, de jóval később.
2: Az alapokat jól meg lehetett tanulni?
3: Jól meg lehetett tanulni, de az elején még eléggé szétszórt volt a próba, mert nem volt meg a rendszeressége, nem volt felépítve egy próba, és ez az évek alatt alakult ki.
2: Most hogy néz ki?
3: Igyekszünk megszervezni előre, hogy egy próbán mit fogunk csinálni, és gőzerővel haladunk előre.
4: A Zenetudományi Intézet archívumában is van 1967-ből Sárosi Bálint gyűjtésében nagyon sok szép cigány dallam, ének is, tambura zene is. Tehát Sükösdön mindig is volt tambura zene, illetve a településen élő cigány családok körében még ma is éli hagyomány a néptánc és a tambura. Előszeretettel táncolnak és muzsikálnak.
2: Mikortól datálódik a tambura zene intézményesítése, hogy így mondjam, az ön által vezetett általános iskolában?
4: 2017 óta vezetem a Sükösdi általános iskolát, és 2016-tól a Bajai Danubia Művészeti Alapfokú Oktatási Intézménynek van ott telephelye, és ennek keretében zongora, néptánc és tambor oktatás folyik az iskolában.
2: Ki volt az első zenetanár, aki lefektette az alapokat?
4: A tambor oktatásnál Nébő Zsolt volt, én hívtam őt Sükösdre, ő zenélt, én táncoltam, ezért hívtam őt bátran. Senki nem tudta, hogy ebből mi fog alakulni, és a legnagyobb örömünkre Zsolt nagyon rövid idő alatt szép sikereket ért el.

0: primtamburán kezdtem, aztán Covid volt, jött hozzánk a Csurai Attila, akkor gondoltuk azt, hogy most már kellene egy zenekar. Mindenkinek megvoltak a saját hangszerei, és akkor volt bőgő, de nem volt brácsa. Mindig is érdekeltek a kísérős hangszerek, aztán úgy voltam vele, hogy akkor én feláldozom magam.
1: Nem bántad meg?
0: Egyáltalán nem bántam meg, mert győzelével haladunk előre.
1: Ugyanabban az iskolában kezdtetek zenélni, mint amelyikben a másik, sokkal ismertebb csükkösdi zenekar. Ez mit jelent számotokra?
2: Ez egy jó kérdés, még soha nem gondolkoztam el rajta. Igazából örülünk neki, hogy van egy fiatalabb generáció, illetve hogy azért valamilyen szinten fölnéznek ők is ránk.
1: Az alapok gyakorlatilag onnan jöttek, viszont ti egy más irányt vettetek zenei stílusban, repertoárban. Ez mennyire játszik fontos szerepet?
2: Nagyon fontos szerepet játszik a zenekar életében, illetve ezzel valamennyire el tudunk határolódni attól, hogy összekeverjenek minket, úgymond.
3: Az iskola létszáma körülbelül 150 fő. Pedagógiai elveink szerint a nevelésnek két fontos alapja van, a munkaterápia és a művészeti terápia.
1: A Sugó Tambor a zenekar rövid időn belül komoly hírnévre tett szert Magyarországon. 2025-ben hogyan került ki az intézményből a Tambor a zenekar?
3: Zsoltival elváltak útjaink, Zsolti vitte az utánpótlás zenekart magával, a Sugó Tambor a zenekar tagjai nálunk tanulnak, és mi nagyon büszkék vagyunk minden sükösdi gyermek elért eredményeire és teljesítményére.

0: Kronoszláv Vagatitjot harmonikásként ismerik a legjobban, már tudjuk, hogy nem ockodik a tambura brácsától sem, sőt a tambura bőgőtől sem. Harmonikásként a tambura táborban hogyan lehet vezényelni?
1: Nem harmonikásként gondolkodom, hanem komplett zenei emberként. Melyik hangszernek mi a funkciója magában a zenében, milyen szólamok és funkciók vannak, ezeket próbálom megvalósítani a fiúkkal. Most a délszláv báli repertoárt bővítjük, hogy tudjanak minél hamarabb játszani adott esetben táncházakat, vagy a későbbiek során bálakat, lakodalmakat, vagy egyéb ilyen rendezvényeket. Ez a céljuk, hogy ez megvalósulhasson. Törekszem arra, hogy elméleti tudást is kapjanak. Legyen ez akár konkrét zeneelmélet, vagy pedig maga az előadás mód.
0: Mi a cél? Meddig jutnak?
2: Szeretnénk minél inkább kibővíteni az ilyen báli táncházas repertoárunkat. Szeretnénk elkezdeni foglalkozni komolyabban koncert számokkal is. Majd az évek múltán elválik, hogy mi is lesz a végső irány.
0: Az ilyenfajta gondolkodásnak lökést adott a Kóta Nivodi?
2: Idén márciusban kapta meg a zenekarunk. Egy elég nagy löketet adott motivációt a folytatásra, és arra, hogy hát igen, akkor itt még van mit fejlődni ugyanakkor, de ha csinálja az ember, akkor abból elő.
0: Az elképzelés mi? Profi zenésznek válni?
2: Igen.
3: Nem.
0: Ha nem?
3: Hanem bácskaiasan.
4: A hagyományoknak megfelelően az Elekiek 17. világtalálkozóján ismét megrendezték a nagy sikerű román táncházat. Mint minden évben, idén július 31-e és augusztus 2-a között is kulturális forgatag várta a Békés vármegyei kisvárosba látogatókat, akik már az első napon román táncházban ismerkedhettek a lépésekkel. A helyszínen Nedró János koreográfustól tanulhattak, akit Boka Tibor kérdezett. A riport második felében felidézzük 2014-ből Gál László egykori eleki táncos és koreográfus szavait, akinek az ötlete volt, hogy már a kezdetektől rendezzenek román táncházat az Elekiek világtalálkozóján.
5: Ezt még az én mesterem, a Gál László indította el annak idején, hogy gondolkozott ő sokat, hogy hogyan lehetne ezt a zsokkot újra hagyományát tenni, mert hogy azok a zsokkok, amik voltak régen, azok nyilván már úgy olyan formában nem tudnak tovább élni. De talált egy nagyon jó lehetőséget erre, hogy volt egy román bál, ami körülbelül kicsit hasonló, de azért az mégiscsak bál. És itt találta meg ennek a helyét, amikor elég sok ember összejön, és van lehetőség ezt a nagyon gyönyörű eleki tánchagyományokat, román tánchagyományokat megmutatni, az embereknek kedvet csinálni hozzá, és szerintem ez még ráadásul a tovább örökítésnek is az egyik szintere.
6: Tehát ez nem egy előadás, hanem egy lehetőség arra, hogy valaki tanuljon?
5: Pontosan, így van. Így van, pont ez a lényeg benne, hogy nincs külön szeparálva az eleki hagyományőrzők az itt megjelent vendégektől, hanem egy közösségként tudunk funkcionálni, és együtt tudjuk magunkat jól érezni. Az a lényege, hogy tudjunk együtt táncolni, mi igyekszünk segíteni abban, akik még nem táncoltak, hogy ebbe tudjanak bekapcsolódni, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy ezt mindenki élje meg annak, ami egy jó táncnak.
6: És élnek vele?
5: Igen.
6: Ma is te mit fogsz tanítani?
5: Egy kis polgári táncokat a kezdőknek, Hora Márét Szirbát, és még meglátjuk, hogy mit, azt majd a résztvevők eldöntik, aztán bele fogunk kóstolni egy kis eleki dungába is.
7: A célja, hogy csak eleki zene, csak eleki tánc, csak eleki nóták, énekek, itt a hagyományőrzőt tanulva, és olyan vendégeket bevonni, akik ugyan ismerik, látták, de még sosem próbálták a táncot. Már első alkalommal is érdekes volt, mert nagy nyilvánosságot kapott. Hála Istennek már Kanadából is jöttek érdeklődők. Ez annyira felfejlődött, hogy már 2 évvel ezelőtt 350 fizető belépő volt, és ugye hozzáteszünk még a táncosokat, akik helyi táncosok, hagyományőrzők. Szóval mondhatom azt, hogy jó úton járunk.

0: Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban a negyedik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Bánki Szlovák találkozó viseletfotózásáról, a Harkányi Horvát vegyeskórusról, Solymos Kristóf sváb származású egyetemista kisfilmjeiről, a Sükösdi Danubia Tambura zenekarról, valamint az Elekiek világtalálkozóján rendezett román táncházról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

Pirám. József Noy, szlovén költő verse, fordította Lukács Zsolt. Kezdetben volt a szikla, s a szikla a parton volt, és a part volt a szikla, és a szikla kváderkövekkel volt beszórva, s a legnagyobb szárasságból nőtt elő, kalapácsokkal és vésőkkel learatva. És a kövek káderkövek voltak, s a káderkövek pedig kövek, és a kövek daloltak az ütések alatt, és hangok voltak, és a hangok kövek voltak, és a távoli apák fiai voltak, és a fiak apák, és hallották a kövek dalolását, akik káderkövekké váltak, az éneket hogyan gyakorolják. És a vizek fölött volt egy partfok, és a partfok alatt a víz nyelte mélyföld, és a mélyföldet elárasztották a hullámok, és a hullámok süketek voltak a kváderkövek hangjára, és a partfok csúcsáról cipelték őket, és versbe faragták őket. És meghallott ezt a mélyföld, és felette ezt egy angyal elcipelte, és a vers katedrális lett, és a katedrális vers.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofi ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: sněhové jablka.
1: Povím to tak, aby to nie každý rozumel, jak Calvados, to je jakože pálenka jablko. A i zákusky samozřejmě, jablkovníka, na komu už se tomu hovorilo, nevím přesně, jako je to spisovně, ale jablkovníka.
0: Aj z Poľného Berinčoka sú tu Slováci, čo ste navarili?
2: Öreg tarhonyát főztünk, mint megszokott arató étel. Kettő variáció van, vagy öreg laska, vagy öreg tarhonya, de most az öreg tarhonyának óriási sikere volt, mert már egyből kiosztottuk az egészet, úgyhogy jól laktak az emberek.
0: Meg se tudjuk kóstolni. Nem.
2: Az öreg laska az lebbencsből csináljuk, slambusznak is hívják, de még szlovákok öreg laskának. Mondjuk, de abban van zöldség, répa, krumpli, tehát az is egy ilyen sűrű egytál étel.

0: slovenský i maďarský folklór z Maďarska na Janošikov dukat tento rok priniesol folklórny spolok Zelený venec Ečeru. Vedie ho Ondrej Csaba a Szódi.
1: Az Ecseri Néptánc Együttes tavaly ünnepelte fennállásának 80 éves évfordulóját, és a jelenlegi fesztivál igazgatója ellátogatott erre a jubileumi ünnepünkre, és ott megtisztelt minket azzal, hogy elhívott az idei fesztiválra, és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének közvetítésével kerültünk tulajdonképpen ide.
2: Élőzenekarral?
1: Igen, hát nyilván egy ekkora fesztiválra élőzenével érkezünk, Ecseren hagyományosan fúvott zenei kísérettel zajlottak a szlovák rendezvények, néptáncos rendezvények, úgyhogy minket is fúvott zenekar kísért el.
2: Feltételezem, hogy nem csak itt a gálán szerepeltetek most.
1: Minden nap szereplünk a fesztiválon, hol a kis színpadon, hol a nagy színpadon. Természetesen a sajátunkat, az ó-ecseri szlovák táncokat mindenhol bemutatjuk, de emellett budakörnyéki tárnoki polkát hoztunk, zemplényi táncokat, illetve tirpák táncokat is megmutattunk.
2: Hogyan fogadta a közönség, hogy érzed?
1: Én úgy látom, hogy nagy tapsal, és nagyon szívesen fogadták, és látszott az arcokon, hogy tetszik mindenkinek az ecseriek műsora, ami nyilván kicsit a vuvuzenei kíséret miatt kicsit más, mint amit megszokhat itt a közönség, de talán ezért is tetszett annyira. Volt egy táncház tegnap este, ahol a zenészeink játszottak, a táncosaink ugye táncba hívták a nézőket, ott is nagyon nagy sikerünk volt. Természetesen a hívogatón is, a városi főterén a helyieket, illetve a turistákat, résztvevő néptáncsoportok tánccal hívogatták, az is nagyon hangulatos volt, és ideérve a fesztivál színhelyére, a Skanzenba, itt is csodálatos környezetben, több színpadon zajlanak az események, nagyon, nagyon szervezettnek látom.
2: Nagyon hangulatos az egész, egy skanzenben állunk, ahol zajlik a fesztivál. Egyébként van itt a gasztrokultúrától kezdve kirakodó vásár. Hogy érzitek magatokat?
1: Csodálatosan. Egy szóval, ha kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy csodálatosan érezzük itt magunkat.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 22-e, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Glikéria Kocóla, görög énekesnő, 1953-ban született. Karrierje több mint 30 évet ölel fel, és számos platina lemezes kiadás kísérte pályafutását.

Glikéria 1974-ben kezdte pályafutását Athénban, ahol jól ismert görög művészekkel lépett fel.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Az 1980-as évek elején Glikéria kiadta első szólóalbumát. Ismert klubokban lépett fel, és sok rajongót szerzett. Együttműködött más ismert énekesekkel, köztük George Dalarasszal.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Hegyi Karabah története. Arcah, Hegyi Karabah elválaszthatatlan része Örményországnak. Az urartui korszakban, a Krisztus előtti 9-6. Században Arcah már ismert volt a történelemben. Strabon, Plinius, Ptolemaiosz, Plutarkosz, Cassius és más ókori szerzők műveikben Arcahot, Hegyi Karabahot, mint Örményország részét említik. Mindennek bizonyítéka a fennmaradt gazdag történelmi és kulturális örökség. Nagy Örményország megosztása Krisztus után 387-ben Hegyi Karabah a Kelet-Örmény Királyság része lett, amely hamarosan perzsa uralom alá került. Ebben az időben Hegyi Karabah az örmény tartomány része volt, majd az arab uralom idején az Arménia régió alá tartozott. Hegyi Karabah ezután a Bagradita örmény királyság részévé vált a 9-11. Században, majd a Zakarid Arméniához tartozott a 12-13. Század körül. Az ezt követő századokban Hegyi Karabah különböző hódítók zsákmányává vált, de örmény maradt, és félfüggetlen státusz szerzett. A 18. század közepétől török nomád törzsek kezdték elözönleni Hegyi Karabah északi részét, ami a helyi örményekkel való összecsapásokhoz vezetett. Az 1804-től 1813-ig tartó orosz-perzsa háború végére és az 1813-as gulisztáni szerződés idejére Hegyi Karabahot Örményországba kebelezték. A Hegyi Karabah konfliktus 1917-ben kezdődött az orosz birodalom összeomlása eredményeképpen. A három etnikai köztársaság Transzkaukázia, Arménia, Azerbajdzsán és Grúzia megalakulása alatt. Hegyi Karabah lakossága, melynek 95%-a örmény volt, összehívta első kongresszusát, amely Hegyi Karabahot független politikai egységnek kiáltotta ki, megválasztotta a Nemzeti Tanácsot és a kormányt. 1918-tól 1920-ig Hegyi Karabah rendelkezett az államiság minden kellékével, beleértve a hadsereget és a törvényes hatóságot. A Hegyi Karabahi nép békekezdeményezésére válaszul az Azerbajdzsáni Demokratikus Köztársaság katonai támadást indított. 1918 májusától 1920 áprilisáig Azerbajdzsán és az őt támogatott Törökország katonai egységei erőszakot alkalmaztak és tömegmészárlásokat követtek el az örmény lakosság ellen. 1920 márciusában csak Susiban mintegy 40 000 örmény gyilkoltak le és deportáltak. De még ezen a módon sem volt lehetséges, hogy Hegyi Karabah népe engedelmeskedjen az azerbajdzsáni hatalomnak. A Kaukázuson túli szovjet hatalom egy új politikai rendszer megteremtésével járt együtt. Szovjet-Oroszország szintén elismerte, hogy Nagorno-Karabah, Örményország és Azerbajdzsán közötti vitatott terület. A Szovjet-Oroszország és az Örmény Köztársaság között 1920. augusztusában aláírt szerződés értelmében átmenetileg orosz csapatokat telepítettek Nagorno-Karabakhba. A szovjet rendszer 1920. november 30-ai örményországi létrehozása után az Azerbajdzsán Forradalmi Bizottság nyilatkozatában Örményország elválaszthatatlan részeinek ismerte el az Azerbajdzsán által korábban követelt Hegyi Karabahot, Zangezurt és Nahicsevánt. Az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista Köztársaság Nemzeti Tanácsa, az Azerbajdzsán Refkom és az Azerbajdzsán Szovjet Szocialista Köztársaság, valamint az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaság kormányai közötti megállapodás alapján 1921. június 12-én Hegyi Karabahot az Örmény-Szovjet Szocialista Köztársaság integráns részévé nyilvánította. Szovjet-Azerbajdzsánnak a Hegyi Karabahra, Zangezurra és Nahicsevánra vonatkozó lemondó nyilatkozata alapján Örményország 1921. júniusában szintén integráns részének nyilvánította Hegyi Karabahot. Az örmény kormány által kiadott rendelet szövegét mind az örmény, mind az azerbajdzsáni sajtó közzétette,
a bakui munkás az Azerbajdzsáni Kommunista Párt Központi Bizottságának lapjában 1921. június 22-én. Ennek értelmében Hegyi Karabak Örményországgal való egyesítésének a törvényes megerősítése megtörtént. A nemzetközi jog és normák kontextusában ez volt az utolsó törvényes aktus Hegyi Karabak vonatkozásában a kommunista rendszer idején. A valóságot figyelmen kívül hagyva, 1921. július 4-én Grúzia fővárosában, Tbilisziben Oroszország kommunista pártjának kaukázusi irodája plenáris ülést tartott, melynek során újra megerősítették azt a tényt, hogy Hegyi Karabak az örmény-szovjet szocialista köztársaság része. Azonban Moszkva diktátumára és Sztálin közvetlen beavatkozására július 5-ének éjszakáján az előző napi határozatot felülvizsgálták, és bármiféle eljárás nélkül azt a kikényszerített döntést hozták, hogy Hegyi Karabahot Azerbajdzsánba olvasszák, és területét autonóm területnek nyilvánítják. A döntés példanélküli jogi aktus a nemzetközi jog történetében, amikor is egy harmadik ország pártjának bármiféle jogi alap vagy felhatalmazás nélkül határozta meg Hegyi Karabah státuszát. Az egész szovjet időszak alatt a Hegyi Karabahi örmények soha nem fogadták el ezt a döntést, és évtizedeken át harcoltak az anyaországgal való újraegyesítésért. A Hegyi Karabahi konfliktus jelenlegi szakasza 1988-ban kezdődött, amikor is a Hegyi Karabahi népesség önrendelkezési követeléseire válaszul az azeri hatóságok Azerbajdzsán egész területén tömegmészállásokat és etnikai tisztogatást szerveztek az örmény lakosság ellen, különösen Szumgaitban, Bakuban és Kirovabadban. 1991. december 10-én Hegyi Karabak lakossága népszavazással a Hegyi Karabak köztársaság megalapítása mellett döntött, amely teljesen megfelel mind a nemzetközi jogi normáknak és a szovjetunióbeli akkori törvények szellemének és betűjének. Így a korábbi azerbajdzsáni szovjet szocialista köztársaság területén két egyenrangú állam alakulat teremtődött, a Hegyi Karabaki köztársaság és az azerbajdzsáni köztársaság. Hegyi Karabakban és az azt övező örmények lakta területeken az azerbajdzsáni hatóságok politikája nyílt agresszióba és nagyméretű katonai akcióba fordult a Hegyi Karabak köztársaság ellen, ami tízezrek halálát és tekintélyes anyagi kárt okozott. Azerbajdzsán soha nem törődött a nemzetközi közösség felhívásaival, különösen az ENSZ biztonsági tanácsának a Hegyi Karabahi konfliktussal kapcsolatos határozataival, melyek a katonai hadműveletek beszüntetésére és békés tárgyalásokra szólítottak fel.